0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Mangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézet rablásért fogva tartott egykori lakója ígérete szerint hamarosan felfedi a hatóságok előtt Zsolti bácsi kilétét, akivel, mint állította, szexuális kapcsolata volt az intézetben. Mangó decemberben is megszólalt, akkor azonban nem a nyomozó hatóság előtt beszélt, hanem Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció akkori elnökének adott interjút. Mangó kissé furcsa szóhasználattal már a Kontrollnak azt mondta, hogy egyszer egy politikus egy bizonyos Zsolt bácsi is nemi kapcsolatot létesített vele az intézetben. Előadása szerint az aktus végén felkapcsolták a lámpát, és az addig sötét szobában megláthatta, ki a Zsolt bácsi. A Kontroll interjújában elhangzott, hogy Mangó feljelentést tesz. Csak hogy április 30-án meggondolta magát. Azt jelezte, nem tesz feljelentést, mert nem tudja bizonyítani az általa elmondottakat. Egy nappal később, május 1-én ismét megváltoztatta szándékát és közölte, megteszi a feljelentés kiegészítést. Többnapos rendszerkarbantartást jelentett be az MVM, emiatt hétfőig nem érhető el az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobil alkalmazás sem. A szolgáltató tájékoztatása szerint a leállás tegnap kezdődött, és várhatóan május 11-én hétfő reggel 8 óráig tart. A karbantartás ideje alatt az ügyfelek nem tudják az alkalmazáson keresztül intézni ügyeiket vagy befizetni a számláikat. Az MVM közlése szerint ugyanakkor az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, mérőállást pedig telefonon lehet bejelenteni. Megszűnik a TV2 Tények című hírműsora, erősítette meg a csatorna elnök vezérigazgatója 444-nek. Vaszi Miklós a portálon megjelent cikkben a csatorna struktúrájának átszervezéséről is beszélt. Úgy fogalmazott, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brendekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. A 444.hu információi szerint a Napló magazin műsort is érinti az új elszervezés. Az RTL televízió korábbi Mónika Show című délutáni talkshowjának szereplői 2002-ben 15.000 forintot kaptak, és egy kis ételt a csatornától azért, hogy ócsárolják egymást, írja a Blik. Az újság szerint az egyik esetben az volt a szereplők dolga, hogy Zalatnai Sarolta énekesnőt is szidalmazzák, amelyért pénzt adott az RTL.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.